detos. Shens asmi uqvebi achtis. Tsotit ari fikrok tkhov. Svastan